Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és te feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na is még tenger alatt járóban.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emlékeket itt a születi.

Hát hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenék kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió. I make you woof.

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keressétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is!
1: Emlékeket ébresztünk! Super DJ Rádió! Csak neked zenélünk!
2: Hungarian Web Radio Station!
3: Super DJ Radio!

Ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Csak neked zenélünk. A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: gondot rátszolsz, vamos, számo!
1: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket, vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontja miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Szuper DJ Rádió. Csak neked.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Super.

Maradj már, ja ne, ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket, itt a szobedi.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket. Itt a Szuperdi.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-22-71-756. Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

kövessen weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

0: like the bass. It's filtered. This is the basic foundation of a track. We're gonna build things up slowly. Are you with me? Here we go.
1: I feel it.
0: Yeah.
2: Csodálatos szép vasárnapot kívánok mindenkinek itt a Super DJ Rádion. Ez itt egy ilyen kis hirtelen felindulásból elkövetett beugrós adás. Velem DJ Simonnal. Hát reméljük, hogy háromig kibírom. Ha minden igaz, akkor háromig itt leszek nektek vele.

sajnos nincs velünk, itt hagyta nekünk a Give Me The Music című nótát. Jó kis nyitózene lehet azt mondani. Én nagyon jó kajlózást kívánok mindenkinek. Plusz 36 75 95, ez még mindig a Viberünk. Ide lehet nekem írni, hogyha bármi mondani való van, azt ott megtehetitek. Én meg felolvasom szépen. Na jó kajlózást mindenkinek, majd jövök még megmondani.

Na nézzük azt mondja, hogy itt van velünk. Mást is, mi nem is olvasok fel először, nem tudom, hogy mi van. Megromlott a kapcsolatunk. Itt van a kedvenc figurám, a pálcikai ember, aki azt mondja, szia, DJ Simon, kellemes vasárnap élményhez szóló Adit. Hello, Robi. Örülök, hogy válaszoltál. Ja, nem, de azért örülök. Nem tudtam hova tenni. Mindegy, kaptál három öklöst, aztán majd egyszer csak jelentkezem. Itt van velünk, Encsik, azt írja. Mit ír, hogy van? És ez azért a kedvenc. Svéd verebek, jól csiripelnek. Na azért, ezért jól megtettem őket jövő hét végén. Megetetem. Amúgy tudok olvasni, csak rosszul vagyok. Amúgy azt mondja, hogy szia, drága DJ Simon, sziasztok, szuper kagylózok. Encsike jelenléti, pipa. Gondolom István is. Jó kagylózást mindenkinek, Pusika Encsike, vagy mi volt? Itt van velünk Mazsi, azt írja, szép vasárnapot és szuper adást kívánok neked, Simon, szeretünk. Szeretjük a beugró adásokat, hogy ne. Én is beugrok mindenkinek. Egyszer egyből. Nem tudok olvasni, az a bajom. Azt mondja, hogy Lovász Károly József is itt van. Kárcsi barátom azt írja, hello DJ Simon, hello kedves barátom, itt vagyok. Give me the music, és kagylózom, szép vasárnap, barátom. Micsoda kellemes meglepetés, beugrós Adi. Oh yeah, hát igen. Csak a szokásos lehet azt mondani, Icsa István is itt van. És az egész család, azt írja, na ez a meglepő, gyönyörű szép vasárnapot kívánunk neked, kedves DJ Simon, Erdélyből, Erdőszent Györgyből, az is a család jelen. Nagyon örülünk neked, már éreztük hiányod, szuper, hogy újra hallgatunk, hallhatunk téged és a szuper fincsi muzsikákat. Gyönyörű szép napokat kívánunk mindenkinek, oh yeah. Menjünk tovább, nektek is, mindenkinek is.

megőrítem, aki elef felül is ugyanúgy imádja, hogy én is. 1991 még mindig jött a The KLF, és a 3M-er itt, na még egyszer, 3M, hát nem tudod kimondani, nem baj, megpróbáld még egyszer, szóval 3AM Eternal, oh yeah!

Itt kéne elindítani a következő zenét, de vagy vagyok vele, hogy majd valahogy összekeverem. Figyelj, itt van velünk Varga József is, azt írja nekem, hello, hello, kóta jelen. Jó, hogy jöttél. Hello, Józsi. Örülök, hogy vagy. Örülök, hogy örülsz. Jó kagylózást neked is. Encsike, nem kell mindent mindig. Valahogy próbálja az ember poénosra venni a dolgokat. Mindig örülni kell, vigyorogni, mosolyogni. Én próbálok mindenkit megmosolyogtatni. Próbálok erről szólni, az életem erről szól. Mosolyogtatni akarok. Lehet, hogy nem sikerül mindig, de hát ez van. Itt van Bazsi, azt írja, köszi, és persze, szia, és sziasztok. Egészségedre, Bazsikám. Kielef van, mindig rád gondolok. Ja, nem magamra, de nem baj. Ugye nem baj? Na, pörgünk tovább. Jön a következő. Azt mondja, hogy mit találtam? Ez a következő lemez. Ez mögött jön a Culture Beat, featuring Lana E. és Jay Supreme. Ne, természetes, ő a rapper. Jön az I Like You. 1990. Egy igazi London mixben. Nem hallgatok Dokira, mindig azt mondja, hogy B oldalt játszak. Hát most nem, ez A oldal. Ők ez B oldal, de nem baj. De jön az A oldal.

érkezek köreinkbe, Kolozsi Imre és azt, hogy a csodát a szép vasárnapot. Szia Tomi! Hello Imi! Nyársalás letudva. Az előbb volt az ebéd, jöhetnek a fincsik és talpalávalók. Hát igen, dolgozz le. Csak nem is kéne, de nem volt ebéd, hoppá! Akkor nekem nincs mit ledolgozni, ja, de van, de nem baj. Hello Imi, jó kajlózás neked is. Azért remélem örültök, hogy akármennyire is tudom, Csöcsök királyunk ugye mindent visz. Ő a mindenvívő, mint kártyában mindenvívő, autósban volt ilyen mindenvívő kártya. Ő a mindenvívő. Azért remélem örültök, hogy legalább valaki más is jön. Tudom, hogy Csöcsök ilyenkor szokott végezni, vagy éppen egyik tója, de én is próbálok hozni majd mindenfélét is. Ezért fog engem utálni Surci, mert most én elkezdek majd nézni ilyen Eurodance-et nyomatni, meg beszéltem vele, kérdeztem, hogy mit akar majd. Hát azt mondta, hogy lesz ilyen mindenféle is, magyar meg Eurodance-re, 3-kor jön egyébként Surci hozzátok. Hát most nem átverésből, de hát én is valami hasonlókkal készültem, ugyan magyarral nem. Hát én nem vagyok egy magyar mindenvívős dolog. Bazsi azt írja, itt kérlek szöveges hallgatás van. A kis csajok beültek a szoffára. Bazsi buduárjába, ahol a zene. A zenéi a főszerep. Hello csajok! És ha egyszer Bazsinál járunk, Bazsi szerzett nekem egy iszonyat jó lemezt. Hát kergettem egy ideje, lehet azt mondani. Jön egy special, nem még egyszer, special, nem megy. Egy speciális DJ edition, azt lehet mondani. 2000-ben jelent meg, hogy nagyot ugorjunk 1990-ből, egészen 2000-ig. Jön a Spike és a So In Love. Jaj, de jó lesz. Ez Bazsi szerezte meg nekem egyébként.

kapni ezt a másik lemezet, begyűjtött az összes sport, ami létezett szerintem itt a világon. A Spike-ról, vagy csak nem tisztítottam meg úgy, ahogy kellett volna. Az a lényeg, hogy visszaugrunk 1994-ben, augusztus 22-ét írjuk, és jött a Living Joy, na meg a kedvencem, a Dreamer. Oh yeah, van egy ilyen kollégák is.

megjött házi is. Itt van a Viber, írt azt írja. Szép napot mindenki, minden hallgatónak, ezt írja Simon. Hallgatás, fülelés. Szia házi. Jó kagylózás neked is. Kalasi miért? Azt mondja, ma berúgok, úgy döntöttem egy kicsit. De a besen nem volt kedvem inni, ma van. Mondjuk, amilyen nagy darab szalonát megettem, nem is csodálkozok. Hát, a szia magába, azt lehet mondani, szia magába. Hello. Émikém, ha rám hallgasztod, mit kérdezik, mit csinál, mi, amit akarsz. And I'm a dreamer.

Megyünk tovább a következő zene, 1992. október 12-én jelent meg. Mindjárt akkor, amikor a nagy szerelmemmel találkoztam az előtte. Na mindegy, akkor egy másik szerep volt. Szóval jött egy olyan előadó, akit már mindenki ismert igazából, az angliai Felix. Az a Felix, aki igazából Francis Urban Wright. Angliai születésű, Los Angeles-i letelepedésű úriember.

0: vártam.
1: Felix írta, it will make me crazy. Hát ez általában minden nő ezt csinálja, a férfi van. Ugrunk is egyből. 92-ből 94-be, 1994, és már hallhattátok a bevezetőjét. A zenének jön Stanley Ford, és a Heaven is Here. A mennyország itt van.

Isa István közben hatalmas és nagyon sok szívecskét küldött nekem, azt írja, mi is a család nagyon tetszeni, milyen muzsikákat muzsikálsz itt nekünk. Örülni mi a szuper műsorodnak. Vélete téve, mindig örülünk neked. Nagyon szépen köszönöm. Igen, nem szoktam olyan sűrűn 90-es éveket játszani, pláne nem Schulz élőt is tényleg. Remélem nem hallgat, majd meg fog őrülni. Heaven is here.

Ezt egyszerű dolgom, mert a na ez most beindult. És ilyenkor már rég rá kellett volna keverni a következő zenét. De hát rá is adunk, megnézzük, hogy hogy jön össze. 1993-ba ugrunk. Ugyanis akkor érkezett a svájci úriember, aki csúnya, mint a bűn. És azt mondják, hasonlít rám, vagy hasonlítok rá. Jó van, csak azért, mert hosszú hajam volt. De jön DJ Bobo és a Keep on Dancing.

0: napom, aki mindig megvár. Egy csik azt hívja. Hát gondolom arra, hogy ronda egy figura. A DJ Boba azt hívja, nem is igaz, szerelmes voltam belé. Is.
1: Köszi bőszi gáltő föl. Zsöpöni popó. Bele popóába.
0: Yeah, give me a beat.

erre is meg fogok izzadni, itt kellett volna indítani tényleg a következő zenét. Hát majd lesz majd vokál a vokálra, ami abszolút nem passzol, de nem baj. Most nem DJ-zünk, most rádiózunk, igaz? Gonna give you a beat.

Jani Jenci, azazel, tartsd meg a Jencit, és a DJ Bobó persze. Hát a következő nóta, az nem lesz egyszerű, mármint így rápasszintani. 1995-ben ugrunk, az igazi Eurohouse era, lehet azt mondani. És hát ki lehetett más az egyik vezető pozícióban, mint Prince Little Joe, featuring Marky Mark. Ők meg arról énekeltek, hogy mi volt Babylonban. Na ez lesz a következő zene.

csúnyán szólva, amúgy meg vinélről. És nincs, képzeljétek, nincs master bolyom. Nem tudom, hogy van ez. Hát úgyhogy annyira nem rajongtam igazából annak idején, amikor elkezdtem gyűjteni a lemezeket a 90-es évekért, főleg nem a Eurodance-ért, aztán rávisz az élet, meg a lélek, meg úgy minden. Hát most Masterboyon kívül minden más lesz, ne haragudj Józsi, ő kérte egyébként a Masterboy, de tudjátok, nem én vagyok a Wurlitzer. Ne kérjél, adok inkább én magamtól.

Na ezt imádjuk a legjobban. Nyitva van az ablak nálam. És bejött egy méhe. Vagyis darázs igazából. Vagyis, ja, darázs. Tudja, ilyen kis buzi, aki nem gyűjti a vizét a világport, hanem csak élősködik, meg megszúr. Jó párszor. Most elkezdtem ezt kergetni. Most eltűnt. Azt szeretjük a legjobban, ami eltűnik, érted? De itt van az ablak, menjél ki! Na mindegy, maradunk 1993-ban, Németország. You nem sziszar! Nem a kaki, hanem csak simán szar. És a The Real McCoy, én angolosan, sir. Szóval jön a The Real McCoy, és az egy ilyen másik éjszaka remixe. Jön az Another Night, egy nightmare, egy igazi rémálom remixben, itt a Szuperen.

megyünk tovább. Dr. Tom kedvencével. Jön a Snap. Featuring Nicky Harris. És a megsemmisítés jön, az Exterminate.

Kis Zsolt is. A kágylózó, oké, illetve a Viber érogató körébe azt írja, szia Simi, sziasztok, szuperek! Felső tárkány jelen, jók a nóták! Én meg azt tudom erre mondani, oh yeah! Hello Zsolti, jó kagylózást!

És ha már egyszer egy óra van, akkor ismételten szeretnék üdvözölni mindenkit. Aj, de gyorsan eltelt egy óra. Ismételten szeretnék üdvözölni mindenkit itt a Szuper DJ Rádion. Ez itt a Private Light DJ Simonnal egy kis beugrós adás. És hogy miért? Azért, mert miért nem? És hogy mik fognak pörögni még a következő két órában? Hát még egy darabig 90-es évek, aztán megjelenik Schulz és mondja nekem, hogy jaj, növekkora egy köcsög vagy, hogy már bocsánat, de ő szokta ezt mondani. Azt mondom, hogy 90-es évek, azt akkor ilyet játszva. Hát igen, nem baj, de ő is mindig másfajta zenéket szokott játszani, mint én. Vagy én játszok hasonlókat, mint ő. De nem baj, szerintem úgy unjátok meg, mert hát a 90-es évek nagyon bő, lehet azt mondani, hogy zenei tárházat bővélkedik. Mint ahogy a következő zene is. Plusz 36 70 45 95. Ez a Viberünk, ide lehet nekem írni, hogyha bármi mondani való van. Úgyhogy jön a következő zene. 1993-ban maradunk. Jön a csávó, akit úgy hívtak Headway, megint mindig úgy hívják. És jön a Live című nóta. Természetesen egy feldolgozás. Oh yeah!

Kolozsimi azt írja nekem, hogy 90-es éveken is remekel a sztori. Szerintem úszkáz. Remek a feldolgozásokban. Ez nekem is megvolt a live. Még Kozin. Ez a Mission Control Mix. Kozin. Azt loptad valahonnan. Áruld el, volt be. Mert ez csak ebben kell itt jelent meg. Na jó, meg CD-n is, de...

persze, gondolom Schulz nem hallotta, amikor mondtam, hogy igazából teljesen mindegy, hogy mit zenélek, mert a Schulz is 90-es évek, illetve a Eurodance-et hoz. Ahol semmi probléma nincs, hiszen hát a tárház nyitott és nagyon nagy. Meg hát igazából ő mindig olyan Eurodance-eket hoz, amit én nem, illetve én olyanokat hozok, amit ő nem. Vagy fordítva. Vagy hogy mondják? Schulz, ne add fel, és véletlenül se ne azt hozd, amit akartál. Meg majd leisszuk.

azt a hétszentségét, hogy rávágtam. 1993. Two Unlimited Vase of Faces. Egyenesen a Low Limits albumról feltölt a sláger listákra. Mint a balfi büdös víz, lehet azt mondani. Mindenki imádta. Arcok mindenhol. Itt van Lünke Reitinger Misi és a Sziasztia DJ Simon. Tessék mondani, ez egy jó vasárnapi műsor lesz? Üdvösség az gyülekezetnek. Szerintem az. Amen. Vagy ómen.

0: Ellopod a dumám, léci.
1: Ez kinek a dumája?
0: Nekem te magad vagy a master boy.
1: Oh yes.
0: Úgyhogy az se baj, ha másik nincs. Úgyhogy dob fel, amit van. Mármint a lemezjátszóra. Majdnem elkezdtem letolni a gatyámat rádobni. Azt mondja, hogy Hermésinek üzenem, hogy ezek a legutóbbi adások, amit valaha csak kagylóztál ilyen.
1: Oh yeah.
0: És hát igen.
1: Oh yeah.
0: Kolozsimi azt üzeni Sulcinak, hogy hát Sulcikám, köst fel a bizonyos gatyát.
1: De rendesen, mert ilyen zenék nem akármikor szólnak. De ne bántsuk.
0: Ne bántsuk a Sulcit.

jön egy izzadós mix, azt mondja, hogy 1994-et írunk, és jönnek az édes álmok, jön a Labus, és a Sweet Dreams egy soha nem hallott remixben itt a Szuperen jön, egy igazi trance mix, oh

Surci, megmondom nektek őszintén, hogy azt írja nekem, hogy hát ezt nem leisszuk, hanem le kell, hogy térdeljek. Hát jó van, Surci. A harapós lovat ismered, ugye?

Na menjünk le, egy igazi 97-es nyári sláger lesz. Ami nem volt más, mint a Two Evicia. És az a... Ó, la, la, la! Ha már egyszer ó, la, é volt.

0: Fudge Juli, egyenesen Bud Spencertől azt hogy nekem Bazi, és egy fincsike.
1: Hát attól sokat fogsz fingani.
0: Oh yeah.

meg volna, akkor teljesen jól jött volna, össze lehet azt mondani a dolog. 1994-ben ugrunk, és jön az egyik nagyon nagy kedvencem az 1994-es évből. Peter the Prince. Off rap. És a Color of My Dreams. Oh yeah, itt a szuperem. Ha de jól lett volna, nem ugrik meg, ugye?

Hát hiába is akartam, és reménykedek benne, hogy majd ez most nem fog megugrani. Annyira akartam a Rhythm is a Dancer-t rápasszintani erre a Finchy Color of My Dreams-re, hogy hát nem jött össze. Még mindig az van, hogy még mindig nem szereti az egyik lemezjátszó a régi lemezeket, de hát kiköszöböljük azzal, hogy

hangja bizonyít a szuperen, és reméljük, hogy ugrálás nélkül végigbírja. Keresztbe tesszük az ujjakat, és szorítunk Simonnak, na meg a lemez játszónak, oh yeah!

van Sulcival. Mit szól ezekhez a zenékhez vajon? Én annyit írtam neki, hogy örül. Itt van velünk Pucser Lajos, és azt írja, Maliho, nem, azt írja, hogy Halli, halló, hadd szóljon, ó, üdvíz is ívom. Hello, Lajos. Örülök, hogy itt vagy, és velünk hajdózol, itt a szuperen. Oh, yeah. És látod már a fényt? Hát akkor énekelheted te is, hogy... Do you see the light? Olyan szép hangom van. Csak ne énekelnék, tudom.

0: Fájjál az énekem, Halli, énekelj, baszki, énekelj! Igen is, uram, már énekelek is. Figyelj! Hogy van most, hogy van, rosszul van.
1: Freedom is a dancer, it's a song of passion. Look at Philly in the... Yeah!
0: Ugye jó volt, Fájjál! Legközelebb duót nyomunk. Freedom is a dancer. És hát az van, hogy 1993. szeptember 13-ára ugrunk, akkor jött ki a Culture Beat és a Got to Get It című nóta. Ez meg most itt fog pörögni a szuperem. Oh yeah!

És ez még mindig minden a Bakelitről, vagy éppen vinilről, ahogy éppen szeretnétek hallani, vagy mondani. Csak is a fekete korongok. Itt a Szuperen.

azért csak elkezdett ugrani ez a lemezés, már mondtam, nem szereti a 90-es éveket a jobb oldali játszó, azt írva, hogy itt van velünk Mór Norbert. Azt írja, sziasztok rátok, találtunk párommal kb. Egy hete, vagy kettő. Nagyon jók vagytok, köszönjük szépen a sok jó zenét. Mór Norbert és Mária, Pécsről üdvözlet, és minden jót. Hát de örülünk ennek, Norbi. És Marika, vagy Mária, bocsánat. Tartsatok velünk minden nap, lehet azt mondani. A Facebookon megtaláltok bennünket a Super DJ néven, vagy éppen www.superdjradio.hu. Ott megláthatjátok, hogy milyen éppen aktuális élő műsorokkal várunk benneteket. Let's do it! Ezt most visszapörgettem. Itt van Házi, azt írja. Ez jobb, mint az eredeti Simon. 10 pont a Gryffindornek. Bár hangra hasonlít. Hát tudtam én.

Azt hívják, hogy Moore Norbert, hogy köszi, te király vagy. Nem, én DJ Simon vagyok, köszönöm szépen. Köszönöm, Norbi. Köszönöm az elismerést. Remélem, velünk maradtok mindig is. Közben Kolozsi mi azt mondja, Getaway, ez se piskolt a szene, listavezető volt. Hát még azt figyeld, amit most majd ezután hozok. Sóci letérdem, azt fogja mondani, hogy miért engedted a Simont magad elé. Ki tudja, ha itt kéne kevernem. Egyébként ezért Sóci sokkal jobb. Mert ő legalább jó van a doktortonnál, nem jobb. A dokinál nem jobb. Mert ő mindig tudja, bár ő szinkron gombozik, rányom a szinkronra és nem is használja rendesen a lemezjátokat, ahogy kéne. Olyan, mint Fire. Szóval a lényeg, hogy ilyen szinkron gomb nélkül fekete lemezeket egyszerű, nagyon egyszerű. Például itt van a következő keverés, lásd, jön, maradunk 1993-ban, és a Getaway után jön Capella. Na meg persze, a You Got the Music, itt a Szuperen, oh yeah.

kedvenc rádióm. Ráadásul vadi új internetrádión hallgatunk. Nagyon jól nyomod eszméletem, pedig nem vagyunk fiatalok, köszi. Figyelj Norbi, 47. Most öltem majd a 48-at, de jó, köszi minden, mert betegségem elmúlt. Ennek örülök. Már így lennék vele én is. Házi azt írja, úgy hallom, megy a rivalizálás. Csináljátok egy rádióknak, rádióhallgatóknak szavazást, és akkor nincs gond. Szerintem ez egy remek ötlet tőlem. Remek ötlet lenne, ha nem hosszú jövel írtad volna. Szóval ötlet, és ezt tudod most...

0: éppen felhívta nekem, miten elcsikje a figyelmemet arra, hogy elmúlt már 2 óra, akkor figyeljetek!
1: Ha már egyszer elmúlt 2 óra, akkor ismételten szeretnék üdvözölni mindenkit itt a Super DJ Rádion.
0: Ez itt a Private Light.
1: DJ Simonnal, azaz velem, egészen 3 óráig,
0: amikor is érkezik hozzátok.
1: Surci!
0: 3 órától egészen 6 óráig pörgeti a lemezeket itt a Superem Surci. Aztán 6 órától érkezik hozzátok itt a Superem Zsolti. Majd 8 órától live-ben, ahogy azt szokott tenni minden vasárnap itt a Superem, live-ben zárja a sort. What time is love? Senki sehova. Maradunk tovább is. Élő műsorokkal itt vasárnap nektek. És hát az van, hogy még mindig, nem tudom, szegény Surci, úgy sajnálom, de most nagyon belejöttem. Úgyhogy jönnek továbbra is a Euro Rave Dance izék mindenféle is. Itt a Superem. Jövök hozzá majd a magyart, mert szereti. Én is szeretem, meg fogom hallgatni. Közben főzni fogok, ígérem nektek. De menjünk tovább még egy kijelettel, nem adjuk fel. Mert hát a What Time Is Love? Hány óra van szerelmem? Nem így van, de nem baj. Volt még egy nagyon jó, nagyon ficsi zenéjük ezen kívül is. És mindaz volt természetesen, de azt lehet mondani, hogy megkerestük Amerikát a kijelettel. Vagy éppen felfedeztük. Úgyhogy jöjjön az a bizonyos. America.
1: 992. America.
2: Set sail in their long boats on a voyage to rediscover the lost continent. After many months on perilous stormy seas.
0: És tudom, hogy ti ezt nem értékelitek, de én igen, mert pattog a bakelit.
1: Mert nincs itt hódi, mi mondhatom, hogy bakelit, amúgy vinil. Lost content. America. Ja nem.
0: America. America.
1: Olyan jó a hangom, hogy nem bírom magamat nem hallgatni, vagyis hallani. Vagyis inkább hagyjuk.

beszélni nekem, Norbi, hogy túlórász, léci, na, ne menj 3 órakor. Hát figyeljetek, 3 órakor jön a Surci, és ugyanígy hozza, mármint remélem, hogy hozza a Eurodance-eket, az Eurodance-eket. Bízok benne, hogy nem váltott a csávó, ugyanis én váltani fogok. Hallok egy kis minimált.

Lehet azt mondani, ha jön a Mark Broom versus a Brothers Vibe és a Mind Feeling. Oh yeah. Egy kis minimál.

0: street, you know what I'm saying? I'm just feeling house, you know what I'm saying? Just feeling house.
1: Ez a Spinning House. Így van, egy kicsit ilyen house-osra vettük a témát. Azt hogy nekem egysége, hogy szerintem drága Simon, teljesen mindegy ki milyen zenéket hoz, épp amilyet szeretne, vagy amilyen, ha kedvem, lelki állapota. Éppen a DJ-nek. Szerintem, ha a showzinga ugyanebben a sorrendben lenyomná, én akkor is hallgatnám, én is egyébként. Mert imádlak titeket, a zenéket, az összes DJ humorát, vécseit, hangját. Na jó, a tiéde senki nem tudja übeleni. Ugye, mert mindig van az az... Oh yeah. Tehát Sulcika bármit hozol, én itt leszek. Én is. És fülelek, már csak azért is, hogy megtudjam a drága Sió, mi finomat főz. Én is azt fogom hamarosan már itt főzni. Sulcika, Encsike. Hát igen, nem sokára érkezik DJ Sulci. Az étlappal, hogy DJ Simon mi a pályázat eszik majd a jövő héten, azt még maga se tudja, de majd ki fog derülni. Rejzingen Misi, azt hívja, DJ. Adi minimált esetleg a végére megpakolod egy kevés BPM-mel. A minimált nem szabad megpakolni BPM-mel, csak mondom. A minimál azért minimál, mert ilyen 124 és 128 BPM között mozog. Egyébként 128-nál tartunk, csak mondom. Ilyen kis szídó információn és védül melléki információképpen lehet azt mondani. Oh yeah. Kolozsi, mi azt hívja? Encsike tudja. Ne hagyd abba. Nem akarom. De figyelj, tudjátok mi jön? Mindenki imádta. Amelyik kicsit ilyen izé, ilyen régi zenéket játszottam, akkor jöjjön egy régi zene. Lehet azt mondani, olyan régi, hogy The Who.

طيب itt van velünk a kapirgáló kapirgálója. Tudjátok ki? A Kukori bácsi. Azt hiszem, nekem szia barátom, kellemes műsorvezetést. Hello Kukori bá, nem tudom, hogy eddig... Bácsi, bocsánat, nincs bá, bácsi. Szóval hello Kukori bácsi. Nem tudom, hogy eddig hol voltál, és remélem, hogy hallgattál. Ami nem csöndben, hanem engem. És hallottad ezeket a gyönyörű zenéket, amiket én hoztam ide a Super DJ Rádióra. Az igazi 90-es éveket, amit majd Surci folytat. Én most egy kicsit abba hagytam, bár ez is 90-es, na mindegy. Szóval figyelj, kapirgáló, maradj velünk, hallgass bennünket te is, akár villamos vezetés közben is. Na ezt még most rémelt is. Kolozsi mi azt, hogy a szinte éreztem, nagyon hallottam. Én erre a Schillert szeretném természetesen. A Ruhe, a Schiller Ruhe. Das Glockenspiel. Oh yeah, nem az lesz. Házi azt írja engem, mit mond a svéd kapus az interjún? Nagyon jó volt a meccs, hiszen én svédek. Oh yeah. Kukori bácsi elkezdett elvetemült lenni. Azt írja svédül, én németül, Jágót Spritz. Oké. Okay. Hogy beszélsz? Figyelj őd a magadra. Na figyeljetek ide, menjünk tovább, jön a következő zene. Jön Mirko Violi, egyenesen Olaszországból. És az a zenének a címe az,

azt írja nekem. A kukori azt írja nekem, hogy yeah. Nem jól írod, kukori bácsi? Tudod, hogy kell írni? Oh yeah. Na figyelj, nézzük meg, hogy mit jelent az, hogy movida. Ez ilyen, nem tudom, spanyolul van. Ilyen spanyol-angolul. Movida. Na lépjük meg.

0: nem mondd el senkinek. Ezért csak annyit ír, Waiter, Waiter, de Los.
1: Oké, rendben értem.

Kolozsi, mi azt hiszem, elértem a szintet, és ez már ilyen szombat estére haj az inkább, ha lennél persze. Hát tudom, úgyhogy hogy ne legyen unalmas, bedobok egy ilyen egy régi, egy újat, úgyhogy most én az új után az egy régi. 1996-ba pattanunk vissza egyenesen Angliába, jön a Nature Bone Grooves, oh yeah, és mindenki imádatta, és én is. Jön a Universal Love. Egy univerzális szerelem. Itt a szuperen, figyelj! Indul! Észrajtőz!

Gyakori bácsi azt írja nekem, hogy körhintáról rossz a véleményem. Utána kijön a répa. Is. Pedig akkor nem is ettem már egy hete. Sőt, én azt tudom mondani, hogy minden hányásban van egy répa, van egy hajszál. És hát azt lehet mondani, hogy ha már egyszer Groove járt és a Merry Go Wild párban jár, a 2002-es Scanners-szel egyenesen Amerikából érkezik, vagy éppen Angliából. A duó, aki 1999-ben lépett porondra. Szóval jön a Scanners és a Prayer, az imádkozó. Imádkozzunk, hogy jó legyen, Surci!

adottságaiból hozott egy zenét nekünk, ami tényleg úgy volt, hogy erre csak szerelmesnek lehetett lenni. Oh yeah. Mazsi már búcsúzik tőlem, azt írja nekem. Köszönöm szépen a remek zenéket, Simon, további szép napot kívánok neked és minden kedves hallgatónak. Na de hát úgy vagyok vele, hogy tudjátok, senki sehova. Viszont 3 órától érkezik Sorci, DJ Sorci, ide a Szuperre. Oh yeah!

És hát mivel lehetne máson zárni, mint az Age of Love, Age of Love 1991-es zenével. Egy igazi Jam & Spoon remixben, oh yeah, itt a szuperem. Szóval tisztelt hölgyek, urak, én ezzel a dallal szeretném megköszönni mindenkinek, aki ma itt velem tartott a Super DJ-n ebből a három órában. De senki sehova. Jön Surci, hozd megint három órát csodálatos zenékkel. Adjunk neki. Age of Love, Age of Love. Csácsumi csá. Sziasztok, oh yeah.

és Urcika. Sziasztok, szuperek, Encsike Fülel, mint mindig. A Terminátor lány újra visszatért. Gyönyörű szép délután kívánok neked és minden kedves SDR hallgatónak. Nyomjad a jó zenéket, de a lényeget se felejtsd el, mire... Na, hol tartottam? A lényeget se felejtsd el, mire Encsike mindig kíváncsi. Ja, hogy a templomból az a fele. Aha. Kellemes zenehallgatást kívánok mindenkinek, neked pedig szuper jó. Adítél, puszcsika, lávcsika, topcsika, ja nekem van, topcsika, Encsike. Oké, Encsike.

hova lettek azok a jó kis rímek? Mi van vele, semmi? Dilis a lány, Dilis a lány. De mégis őt akarom.

a kedves Porci úr, kellemes műsorvezetés, üdv a szupereknek! Kaptál kulcsot? Hát, mondjuk. Ne hirdesd, hogy megdög lesz, értem. Jaj, Bukori bácsi! Jó pihenést remélem, nem dolgozol, nem

Aztán itt van Isa István, már vártunk, mert mindig várunk. Csodás vasárnapi napot kívánunk neked, kedves DJ Sóci Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, az Isa család. Még mindig jelen, örülünk neked, és szuper, hogy újra hallhatunk. Oda neki hadd szóljon. Hello Isa család, hello Erdély, hello Erdőszentgyörgy. For Robika Amper. Robi bácsi, pálcika ember. Hopp egy whisky, hopp egy frigula. Szia Surci, neked is kellemes vasárnap délután.

Jaj, véletlen elnyomtam, itt van Moore Norbert. Véletlen itt addig-addig piszkatyultam a kis Viberomat, hogy úgy kellett megkerestem. Szia, üdvözöl téged! Majdnem új hallgatótok, Mária és Moore Norbert. Nagyon jól indul, hopp, már írt és már ugrott, és keresjük újra. Te jó Isten, mi lesz itt ma? Na még egyszer. Moore Norbert, nagyon jól indul ez a három óra, köszönjük szépen. Hú, ez nagyon jó. Kiváló jó műsor.

kérdezd meg Robika Hampert. Minden kábel ugyanolyan, csak amelyikben villany van, annak más a fogása. Csak egy kis stripper öcsi hiányzik, neked, nekem nem. Királyok vagytok, nem vitás, üdv Berti Tas. Hello Berti!

hozzá merész. Ha üzenetet írt, de lassan olvas, hisz tudod, ő ilyen kész. Ja, mert is hajtom a szemüveget. Ha nem azt hallod, amit te beírtál, akkor süket vagy. Ennyi, köszi, házé, hallod, Isten vagy. Ne is reklamálj, ez meg a másik. Hisz itt beolvasnak mindent is, néha félre megy pár szó, de hát ez így jár. Ennyi.

Figyelj, itt egy üzenet, ezt nem is kell szépíteni. Szia, Surci, sziasztok, szuperek, felső tárkány jelen. Jók a nóták, ennyi. Hello, Drusza, hello, Csoki Zsolti, hello,

Szia Sulci! Vagy ezt a hegesztő jelenes csorvásról. Üdv minden szuper hallgatónak így vasárnap délután. És ilyen nagyjából ilyen, mit tudom én, 200-as vas csövek. Azt hiszem benne is tuszni a végébe. Hát akkor jó munkát neked, kitartás így vasárnap délutánra. Ja, hogy kész a meló, ja, és CO-val körbegyúrtad, és kész.

Berti küldött egy fotót egy kutyával. Jancsi a segéd, ő rúgja ki a létrát alólam, ha megráz, ja nem. Ne rázzon meg. Nekem egyszer lapátot adtak a kezembe, hogyha esetleg a villanyszerelőt rázza az áram, akkor mentsem ki az állatkertből, az áramkörből. Mondták, hozzátették.

Szóval itt van Mezei Gyula, hát szevasz! Nem messze Nyírvasváritól, pontosabban Tiszavasváriból jelen, arra is szoktam járni. Jó nyomod, pont ideális autótakarításhoz, kis sörital kíséretében üdv nektek. Hello Gyula, akkor jó

comandante Tomás Grande, el capitano presidente, Easy azt írja Viberon. A 2035-74-95-95-95-re, Csurci, tudod, hogy miért ne kártyázzál savanyúságokkal? Mert csalamádé. Ajajajajaj, hello!

rossz vagyok, de használható. Közben Tomi azt írja, segítettem neked, mert egy hónapja a stúdió hűtőjében hagytad a sörödet, attól féltem, hogy megromlik, ezért kegyelemből megittam. De mivel gyengécske sörök voltak, ezért kaptak egy kis pálinkás löketet, csak hogy kipróbálja, hogy ez tényleg működik-e, az úgynevezett részecske gyorsítós effektus. Egészségedre, Tomi!

búcsúzok. Aki jövő héten akar velem esetleg találkozni, vagy észrevesz az utcán, Zánka, Budapest, Éles Sarok, Miskolc, Debrecen, Nyírvasvár,

Hát hölgyek és urak, sziasztok! Nagyon-nagyon kellemes időtöltést kívánok mindenkinek, ez itt a Super DJ Rádió, és hát tudjátok, hogy emlékeket ébresztünk, és azt is tudjátok, hogy nálunk mindig a legeslegjobb zenék szólnak. Ehhez kívánok én nektek nagyon-nagyon jó pihenést, és természetesen kikapcsolódást is, meg hát emlékezéseket, mert olyan zenék jönnek, amik biztos vagyok benne, hogy az emlékeiketeket fel fogják ébreszteni, vagyis ha egészen nem is, de biztos, hogy egy kicsit el fogtok gondolkodni majd, hogy úristen, ezt a zenét derék hallottam, pedig úgy szeretem, már most is egy ilyen zene szól, az Oriental Express. Na de gyerekek, hát először is Surci barátunknak köszönjük az előző műsort, nagyon jó volt, és hát tudjátok, hogy én a retro zenét mindenféle formában imádom, úgyhogy köszönöm szépen. Gyerekek, van nekünk Viberünk, és mindenkit biztatok, hogy jöjjön és csatlakozzon hozzánk. Mondom is a számot, 36 70 45 95 99 5 a vége, gyertek és írjatok nekünk. Biztos, hogy minden műsorvezető reagál valamit, én mindig szoktam.

van, és hát már is reagálok, mert Mazsi már is írta, hogy szép estét és szuper adást kívánok neked, Zsolti. Hát Mazsi, én is ugyanezeket a jókat kívánom neked, és természetesen zenés estét kívánok. Aztán is a István barátunk, ő meg azt írta már az első zenénél, hogy már jól kezdődik. Hát István, igen, jól kezdődik, és jól is fog folytatódni, mert nagyon-nagyon olyan zenéket hoztam, amik a 80-as években jelentek meg, és hát a javát hoztam, de majd hallani fogod. Hát ő meg azt írja, hogy szia, szia, csodás este felét kívánunk neked, kedves Zsolti Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, az is a család jelen, már vártunk téged, már alig várjuk a jó kis fincsi muzsikákat, csak a mi füleinknek való. Hát igen, István, az az igazság, hogy ez a mi füleinknek és a mi korosztályunknak való. Aztán Encsike is itt van, aki azt írja, szia kedves Zsolti, sziasztok, szuperek Encsike, fülel továbbra is, csodás, szép estét kívánok neked és minden kedves szuper DJ rádió hallgatónak, és kíváncsian mindenki találja meg az igazi szerelmet, kellemes zenehallgatás nekünk, és jó adás neked, Puszcsika Encsike. Hát Encsike, a szerelemről tudnék beszélni, de lehet, hogy olyat mondanék, hogy csalódnál. Amikor én a szerelemről beszélek, a lányok azért, és a csajok ugye azért csalódnak bennem, de az igazat mondanám, az 100%, de most nem beszélünk szerelemről, csak hát ha már említetted, akkor én mondtam valamit. Aztán Házi, üdvözlet Zsold, hadd szóljanak a tuti zenék, szólnak, de nem is tudom, hogy ezt a zenét én visszategyem-e az elejére, vagy ne tegyem, mert egyébként, ha alig mondtam valamit is, 4 perce beszélek. Gyerekek, visszateszem, én nagyon szeretem ezt a muzsikát. Hát ez itt a Total Toy együttes, adjunk neki, azt mondom.

És hát menet közben Mezei Gyula mutat nekem egy fancy képet, és azt mondja, hogy ez kapta a bátyától. Ez egy igazi 80-as muzsika, fancy, az az igazság, Gyula, hogy én hoztam fancy-től zenét, de olyan zenét hoztam, amire valamikor egy kedves barátom azt mondta, hogy amikor adásba vagy jövök, mindig játszam le fancy-től a Bolero című dalt, mert az egy megunhatatlan muzsika. És hát én nem mondom azt, hogy minden egyes adásomon, de sűrűn lejátszom. Mondjuk két havonta egyszer vagy kétszer lejátszom, örömmel hallgatom én is. És gondolom, Gyula, hogy te is fogsz örülni, hogy ugye, hogyha már fancy képet mutattál nekem, akkor én azt mondom, szóljon neked a következőkben fancy-től a Bolero című dal.

Hát, hölgyek és urak, Kolozsi Imi barátom azt írja, hogy betyár lesz a mai este, hát szia Imi, nagyon szép estét kívánok neked, és már is küldött neked egy zenét, minek a címe, ez itt a játék, itt a game, hát figyelj, hogy milyen zenét kapsz tőlem már így, hogy megérkeztél azonnal, és hát Mazsi viszont most vacsorázik, Mazsinak pedig jó vacsorához szól a jó zene, hát jó étvágyat kívánok neked, Mazsi.

Hölgyek és urak, annak idején a Silencer együtt egy sok-sok jó zenét hozott nekünk, és hát az az igazság, hogy a csajok szerették is a diszkókban, hogyha szólt tőlük ez zene. Na most én egy olyan zenét fogok játszani, amire nagyon sokat bulisztunk. Touch in the Night, érintése az éjszakában.

Gyerekek, az előadó Szafír, és neki van egy zenéje, aminek a címe Cukor és fűszer, azaz én kedvenc zeném, hát ez nem az volt, és a következőkben maradok még ennél az előadónál. Ez egy nagyon-nagyon kedvenc előadó nálam, és hát ugye még mindig nem azt a zenét fogom játszani, ami az én kedvencem, hanem az I Feel Good című dalt, és ez is nagyon hatalmas muzsika.

gyerekek, amint hallottátok, azért belementünk a reggi zene stílusba, és hát még mindig Szafíri zenélt nekünk, I feel good, hatalmas muzsika. Nálam a reggi zene azért ott van a topon, és hát Liza azt írja nekem, hogy szió, hát szió Liza szétesét, és jó zenehallgatást kívánok neked. Mozart következik, és a zene címe Jászmin kínai lány.

Hát retro zeneszerelmesei, figyeljetek a következőkben. Egy olyan előadó, akitől szinte még nem is játszottam zenét, Limarov következik, és a zene címe Sayonara.

Hát, hölgyek és urak, én úgy gondoltam, amikor válogattam az összeállítást, hogy egy Sissy Catch 1 veleg, vagyis egy Mega Mix Long verzióban 98-ból simán bele fog férni, de azért azt elmondom nektek, hogy ezek a zenék a 80-as években jelentek meg, csak hát ezt az egyveleget gyártották 98-ban. Nem egy túl hosszú zene jön, egy 8 perces muzsika, amiben Sissy Catch a legjobb, legbulizósabb zenéi lesznek egy nagy-nagy csokorba összekötve, amihez ugye majd jó szórakozást kívánok mindenkinek. Közben Banditné Krisztina is velünk tart, aki azt írja nekem: szia Zsolti, örülünk neked, olyan kis aranyos hangod van, Isten áldjon, hát nagyon örülök, hogy tetszik nektek a hangom, és hát remélem ugye, hogy a zenék is. Hát én is kívánok nektek mindenféle jókat, és a leginkább az áldást kívánom nektek, ugye, amit ti is kívántok nekem, és hát ugye jó szórakozást velünk a Super DJ Rádióval, és hát akkor jöjjön Sissy Catch, aztán elmondom nektek, hogy hamarosan jön az a fél óra tiszta zene, amikor se reklám, és ugye se én nem fogok beszélni, viszont érdemes lesz meghallgatni, mert ezt a fél órát úgy válogatom, hogy nagyon-nagyon jó legyen. Persze a többi zenéimet is, de arra a fél órára azért azzal többet törődöm. Alright everybody, come on! It's time to get this party started right! You know what I'm saying? CC Cash coming at you, 1998!

Már gyerekek, ez így hatalmas volt. Sissy Catchet hallottuk, és ugye sok-sok jó zenéjét egy megamixben, vagyis egy egyvelegben a következőkben. Be My Lady és Vanessa fog nekünk zenélni. Aztán közben Liza kérdezi, hogy melyik rádió ez. Hát Liza, mondom neked, meg mindenki másnak is mondom, aki már csatlakozott hozzánk. Hát ez itt a Super DJ Rádió, és tudjátok, nálunk azért mindig a legeslegjobb zenék szólnak, úgyhogy érdemes minket hallgatni éjjel, nappal, vagy reggel, vagy este, tehát a nap bármely szakaszában. Én azt mondom, hallgassátok a Super DJ Rádiót, mert nálunk, ha jó zenét akartok, akkor itt kaptok vastagon. Nos, hát hamarosan jön a fél óra, amikor én nem beszélek, és senki nem beszél, csak is a zene, mert ugye már elment több mint egy óra hosszat, 19 óra, 7 perc van, gyerekek, és jön Be My Lady, a zene címe, és Vanessa, aki zenél nekünk.

Nos, a gyerekek, egy üzenet házi barátunktól. Üdvözlet az új hallgatóknak. Maradjatok velünk. Hát én is ezt mondom, és hát ugye házi barátunk köszi az üzenetet, na meg az üdvözletet is. Na, de van egy kérésünk is. Mezei Gyula azt írja, hogy a Joy Touch by Touch a páromnak, Tündének imádom. Hát Gyula, már is bekészítve a muzsika, és utána tényleg befogom a számat, mert az idő olyan gyorsan megy, hogy iszonyat, és hát tudjátok, hogy Live Man már úton van hozzátok, 20 órától ugyanis

Igen, gyerekek, István barátom azt írja, hogy ez nagyon gyorsan elrepült, hát el, igen, jó zenére, ugye nem is kell itt mondani semmit, egyszer ilyen csak hallgatni a jobbnál jobb zenéket, és gyorsan elmegy az idő. Hát mit mondjak, gyerekek, örülök, hogy velem tartottatok ismételten, ugye, mert hát mindig velem vagytok. És ne felejtjétek, hogy kedden jövök hozzátok, hogy milyen zenékkel, inkább nem mondom előre, mert ki tudja, hogy milyen hangulatom lesz, és milyen zenékre fogok rákattani, de ígérem, hogy a 90-es évekből a jobbat fogom hozni, a legjobbakat, bármilyen zenei stílusban jövök, ugye, úgy válogatom a zenei műsort, hogy a retro zene szerelmeseinek tetszen, és hát nekem is, ugye, mert én is végighallgatom ezt a műsort, tehát én is élvezem a zenét, és ti is élvezitek a zenét, de kedden már ugye a 90-es évek jönnek majd, és hamarosan ugye Liveman is veletek van, mindjárt itt van, ő már jelezte, hogy készen van, úgyhogy hamarosan még egy muzsika jön, az Alien című dal a Rádió Ráma együttestől, és egy nagyon jó kis remixben fogom játszani, és hát tudjátok, hogy Liveman is azért őrületes muzsikákat tud hozni, úgyhogy érdemes velünk maradni, maradjatok a Super DJ Rádióval, mert hát nálunk mindig a legjobb zenék szólnak. Sziasztok, további jókat nektek!

Hello, Isa István, hello, Erdély, hello, Erdő, Szent György. Az egész család, üdvözlöm, Isten áldása, Pedig úr, elme halad szódik. Hello, Angie, kezd szíveket is, pusszontás.

Halló, Győri Zoltán, sziasztok, nektek is szép esét kívánok! Köszönöm szépen ezt a két órát Zsoltinak!

Na kezdjünk is bele a krugyizmosan. Valahol Old Cosmix, az valaki nem tud rá elmenni, akkor másképp elhúzom. Ide a Super Radio Rádion keresztül. Ja, és ahogy mondok, hogy a facelemhez kapcsolva, sajnos nem tehetem meg.

Hello, Vintegeri, úgymond rendesen. Béga a Turmixban. Hello, házi pacsi, neked is. A pizsőjéken nem dobták fel, úgyhogy igen.

nem magyarul, hanem englisül. Itt a Sperigy Radio keresztül, magam tulajdon többé, www.sperigyradio.hu. Ott lehet most konkrétan olvasgatni Viber számunkat. Azt nekem konkrétan irogatni.

0: Pici, igen, akkor menjünk tovább itt a Sweet Jerry-en keresztül, jogomban szuper, jogomban a Lightman-nel, na kiverem a szavakat.
1: Ne haragudjál, mit mondtál?
0: Mondom magam a Lightman-nel. Csak úgy tömjegyünk meg az érzést. Elveget ébresztünk, de visszahozom azt a korszakot.

0: Ezután picinként lazdulunk, csak úgy enyhén. Jumpos hírusban picinként majd most már megállást ez.
1: Ne haragudjál, mit mondtál?
0: Nem lesz annyira jump style, csak annyit. The hands up, igen. Ungarische Melodie. Nekem kéne a guvajédus, de úgy enyhén.

Foglalkoztok tónak bankosolják, alapusok, gyertek! www.radio.hu a Viber szám, lehet kocs konkrétan neki nyurugatni. Tömény hands up, és ugye lesz rendsz is, teljesen

tudom, amikor sose jó. Technózsinek ott van. Uvász Karcsi.

Akkor véget ér a munka, már a live-en, akkor a live-en volt, itt a Super DJ Rádión keresztül, legközelebb jövő hét vasárnap leszek haltó. Hétközben valószínűleg nem. Maximum, hogy az időm engedi. Az éberségem. Úgyhogy akkor véget ér a munka, már a live-en, kotorában, live-en volt, itt a Super DJ Rádión keresztül. Köszönöm szépen, engem hallgatotok. Csak szólok, Sankra gombot nem használok. Sankra gombot nem használok. Jó kivétel, akkor a BPM-re lehet felhúzni a zenét. Akkor hardcore est van.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenék kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tenger alatt járóban is.

0: szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. SuperDJRádió.hu.
1: All I want is you. Don't break my heart in two.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: you've called is temporarily not available.
1: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ rádió.hu.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live szín műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super.

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket, vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keressétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Tango.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
1: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.hu.

0: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.